Meteo bandu warolong. Kom du ler piwi. Kosa kaminin disi njobiti kwami. Njobiti chok. Nem pintangriba metu niu. Anem tefangru tand. Am nyotu koru. Anem tefang niaru. Nyani mngali. Aram donc ce que min kan dis comme qui dikaje mantendo ko lancho ni ponting de mettre